tétékeny vadzám, hogy viszem a kasszát. Te próbálod majd szépen és finoman ez lószar. A világ az nem ilyen, a nyakadon a baj. Egy jócska személy, geci, amilyen név vagyok. Tükröt tartok, hogy lássátok magatok. Mert van, aki kurva, egy góri lesz, mint Sony Black. Van, aki egy senki marad. Hát ez az